Jó reggel. Jó napot. Dobar dan. Jó estét. Dobra večer. Jó éjszakát. Lakulócs. Magyar vagyok. Jászán Magyarice.